0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
1: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméztermet az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár. Nem jó hír a hazai méhészeknek.
0: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az Osztrák-Magyar Monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: 12 milliárd forintos hálózatfejlesztés az EMAS-nál. Megújult az EGRI személyzeti szakrendelés.

A hálózatbővítésnek köszönhetően nagy mértékben nőtt a rendszerbe integrálható megújuló energiaforrások kapacitása, ami stabilabb működést garantál a fogyasztóknak. A térségben így jóval több naperőművi termelést tud fogadni a hálózat, ami segíti a tiszta energiák hazai térnyerését. A fejlesztés uniós és hazai támogatással valósult meg. Megnyitják a Fiatalok utcáját pénteken Egerben, ahol egy teljesen új közösségi teret vehetnek birtokba a helyi diákok. A kezdeményezés célja az volt, hogy létrejöjjön egy olyan helyszín, ami valóban a fiatalokról szól, és aminek a formálásában is aktív szerepet vállalhattak. A város tájékoztatása szerint a projekt igazi közös munka volt, a tervek kidolgozásában ugyanis a helyi egyetem művészeti karának hallgatói és a városi diáktanács tagjai is közreműködtek. A nyitónapon a testi és lelki egészség megőrzését segítő programokkal, valamint alternatív lehetőségek bemutatásával várják az érdeklődőket a szakemberek. Délutántól a hangulatról helyi lemezlovasok gondoskodnak, miközben táncosok, sportegyesületek és fitness csapatok mutatkoznak be a közönségnek. A résztvevőket emellett közös óriás festés, ping-pong és számos interaktív játék is várja a Sándor Imre utcában. A döntéshozók bíznak benne, hogy az új helyszínen a fiatalok szívesen gyűjtenek majd közös emlékeket. Megújult a szemészeti betegellátás a Hevesvár megyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben, ahol egy helyre költöztek a szakrendelések a hatékonyabb munka érdekében. Az intézmény tájékoztatása szerint a vizsgálók teljesen átalakultak a felújítással, ami jelentősen javítja a páciensek komfortérzetét. Koncernikő osztályvezető főorvos és szakorvos társai már vadonatúj korszerű műszerekkel végzik a vizsgálatokat. Az egynapos szemészeti műtétre érkező betegek is modern környezetben gyógyulhatnak, a beavatkozások utáni kontrollvizsgálatokat pedig a helyben kialakított új ambulancián végzik el a szakemberek. Az egészségügyi intézmény vezetése kiemelte, hogy folyamatosan haladnak előre a szemészeti várólista csökkentő programmal is. A cél az, hogy a betegek a lehető legrövidebb időn belül hozzájussanak a szükséges ellátáshoz az EGRI rendelőben. Meghökkentő eset történt a napokban Egerben, ahol egy ismeretlen csoport engedély nélkül kezdte el felszedni a térköveket az egyik forgalmas belvárosi helyszínen. A munkások teherautóval érkeztek a Zalár utcába, és arra hivatkozva láttak hozzá a burkolat bontásához, hogy ki akarják javítani a hibákat. A kiérkező közterület felügyelőknek azonban a munkát végző személyek nem tudták igazolni, hogy kinek a megbízásából dolgoznak, mivel a városvezetés semmilyen engedélyt nem adott a beavatkozásra. A döntéshozók közösségi oldalukon hangsúlyozták, hogy a közterületek javításának szigorú jogi és műszaki szabályai vannak, így senki sem végezhet önhatalmulag ilyen feladatokat. Az engedély nélküli akciók azért is veszélyesek, mert ha baleset történik, kérdéses a felelősségvállalás, ráadásul a szakszerűtlen munka tovább ronthatja az út állapotát. A szakemberek szerint a tartós eredményhez nagyobb összefüggő felületek felújítására van szükség, amihez a város már keresi a forrásokat. Elkezdték lerakni a gyepkockákat Egerben, a Dobótéren, ahol a napokban látványos parkosítási munkálatok indultak. A városvezetés célja, hogy a közkedvelt történelmi helyszín rendezett, gondozott és a település hírnevéhez méltó képet mutasson a helyiek és a turisták számára egyaránt. A szakemberek a korábban kikopott kopár részeket teszik rendbe, amiután a zöld felületek ismét teljesen megújulnak, így a belvárosi környezet még szebb lesz. A döntéshozók közleményükben arra kérik a lakosságot és az arra közlekedőket, hogy a következő hetekben fokozottan vigyázzanak az újonnan telepített fűre. Erre azért van szükség, hogy a növényzet minél hamarabb megerősödhessen és hosszú távon is megőrizhesse a szépségét a forgalmas területen. A helyszíni munkálatokkal párhuzamosan a szakemberek folyamatosan szépítik a környező részeket is, ami hozzájárul ahhoz, hogy a város egyre zöldebb képet mutasson idén. Kigyulladt egy faszerkezetes pódium Petőfi bányán egy régi boxcsarnokban, jelentette a katasztrófa védelem. A lángok mintegy 35 négyzetméteren követeltek utat maguknak, a 60-i hivatásos egységek végül több vízsugárral fékezték meg a tüzet, majd teljesen átszelőztették a füstelteli épületet. Recsken egy családi ház kapu beállójában kapott lángra egy személyautó, a tüzet a Pétervásárai hivatásos egység oltotta el. Lőrinci közelében a 21-es főúton árokba hajtott és felborult egy gépkocsi, a 60-i tűzoltók gyorsan áramtalanították a járművet és elzárták a gázüzemű autótartályát, ami így nem jelentett további veszélyt. A vármegyei balesetek és tüzek során szerencsére senki sem szenvedett súlyos sérülést, az autós könnyebb sérülésekkel maga hagyta el a felborult járművet. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben,

0: halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
1: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
0: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
0: Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, ami nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
0: És most néhány szó az időjárásról. Felhős napos időszakok váltják egymást, és miközben tovább melegszik, délután záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke Egerben 26 fok körül alakul, hajnalban 13 fokra számíthatunk. Holnap már 28 fok lesz a legmelegebb órákban, a hét vége felé pedig már 30 fok fölötti csúcsokat mérhetünk majd, és a jövő hét sem ígér komolyabb lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok a hét közepén, június 17. szerda, az év 168. napja, Alida Laura névnap, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Hétvégén itt az év legrövidebb éjszakája, akkor és addig is, és most is az ezredforduló legjobb dalaival telik a nyár. Mindjárt az Allianz Ethnic jön, zenél a Maroon 5, de csak Pink után, Don't Let Me Get Me, 10 perccel múlt 6 óra. Jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
4: Best

0: Best FM, a legjobb zenék a francia, Allianz Ethnic után az amerikai Maroon 5 érkezik, és 1885-ben ezen a napon Franciaországból megérkezett Amerikába, New Yorkba a Szabadság szobor. Francia, amerikai kéz a kézben, és egymást váltva, így telik a szerda reggel a következő percekben, jön a Makes Me Wonder a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szép napot kívánok a Bon Jovival együtt. Mindjárt a hírek után ők is hozzáteszik a magukét. Have a nice day! Have a nice day! Nice lesz, de azért északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, aztán holnap után beköszönt a kánikula, sokkal szárazabb, melegebb és csapadékmentesebb idő jön, azért egy-egy futózápor akkor is benne lesz a pakliban, de kisebb eséllyel, mint ma. Mindjárt friss hírek, aztán zenélünk tovább, rögtön 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM! 100,7 Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megújítják a zöld felületeket Eger történelmi főterén. Bejáróban lángolt az autó, nem a legjobb idén az akácméz termés. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Elkezdték lerakni a gyepkockákat Egerben, a Dobótéren, ahol a napokban látványos parkosítási munkálatok indultak. A városvezetés célja, hogy a közkedvelt történelmi helyszín rendezett, gondozott és a település hírnevéhez méltó képet mutasson a helyiek és a turisták számára egyaránt. A szakemberek a korábban kikopott kopár részeket teszik rendbe, amiután a zöld felületek ismét teljesen megújulnak, így a belvárosi környezet még szebb lesz. A döntéshozók közleményükben arra kérik a lakosságot és az arra közlekedőket, hogy a következő hetekben fokozottan vigyázzanak az újonnan telepített fűre. Erre azért van szükség, hogy a növényzet minél hamarabb megerősödhessen és hosszú távon is megőrizhesse a szépségét a forgalmas területen. A helyszíni munkálatokkal párhuzamosan a szakemberek folyamatosan szépítik a környező részeket is, ami hozzájárul ahhoz, hogy a város egyre zöldebb képet mutasson idén. Több káreseményhez is ki kellett vonulnia a tűzoltóknak, Petőfi bányán egy régi boxcsarnok pódiuma égett, Recsken pedig egy autó gyulladt ki egy kapubeállóban. Lőrinci közelében árokba hajtott és felborult egy gázüzemű gépkocsi, ami miatt a 60-i egységek végeztek műszaki mentést. A vármegyei esetek során senki sem sérült meg súlyosan, közölt a katasztrófavédelem. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, ami nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termet az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Hamarosan kitör az igazi nyár, megérkezik hevesbe a kánikula. Az időjárás részleteiről a következő másodpercekben lesz szó. Felhős napos időszakok váltják egymást, és miközben tovább melegszik, délután záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke Egerben 26 fok körül alakul, hajnalban 13 fokra számíthatunk. Holnap már 28 fok lesz a legmelegebb órákban, a hét vége felé pedig már 30 fok fölötti csúcsokat mérhetünk majd, és a jövő hét sem ígér komolyabb lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hét közepén több felhő zavarhatja a napsütést, és keleten, észak-keleten zápor, zivatar sem kizárt. 25-31 fok között alakul a maximum, aztán holnap már 27-32 fokos nyári melegre lehet készülni. A nyugati határ mentén futó záporral, esetleg zivatarral, de egyre inkább a napsütés és a kánikuláé lesz a főszerep. Pénteken már 30-35 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Brandytől a What About Us.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Dogchild. Big Rocker.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, úgyhogy jöjjenek a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például Ákostól. Vagy a Soul Searchertől. Hívható SMS Viber szám 0620-5555-155, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Pénteken nyílik meg a Fiatalok utcája Egerben. Engedély nélküli útjavítás a Zalár utcában. Sokan elmaradtak a gépjárműadóval. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megnyitják a Fiatalok utcáját pénteken Egerben, ahol egy teljesen új közösségi teret vehetnek birtokba a helyi diákok. A kezdeményezés célja az volt, hogy létrejöjjön egy olyan helyszín, ami valóban a fiatalokról szól, és aminek a formálásában is aktív szerepet vállalhattak. A város tájékoztatása szerint a projekt igazi közös munka volt, a tervek kidolgozásában ugyanis a helyi egyetem művészeti karának hallgatói és a városi diáktanács tagjai is közreműködtek. A nyitónapon a testi és lelki egészség megőrzését segítő programokkal, valamint alternatív lehetőségek bemutatásával várják az érdeklődőket a szakemberek. Délutántól a hangulatról helyi lemezlovasok gondoskodnak, miközben táncosok, sportegyesületek és fitness csapatok mutatkoznak be a közönségnek. A résztvevőket emellett közös óriás festés, ping-pong és számos interaktív játék is várja a Sándor Imre utcában. A döntéshozók bíznak benne, hogy az új helyszínen a fiatalok szívesen gyűjtenek majd közös emlékeket. Félbeszakítottak a közterület felügyelők egy engedély nélküli útjavítást Egerbel városában. Egy ismeretlen csoport önhatalmulag kezdte el felszedni a megrongálódott térköveket a Zalár utcában, ám a munkára semmilyen megbízásuk nem volt. A döntéshozók közösségi oldalukon felhívták a figyelmet arra, hogy a szakszerűtlen beavatkozások baleset veszélyesek, de a tartós helyreállításon már dolgoznak a szakemberek. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: És most néhány szó az időjárásról. Felhős napos időszakok váltják egymást, és miközben tovább melegszik, délután záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke Egerben 26 fok körül alakul, hajnalban 13 fokra számíthatunk. Holnap már 28 fok lesz a legmelegebb órákban, a hét vége felé pedig már 30 fok fölötti csúcsokat mérhetünk majd, és a jövő hét sem ígér komolyabb lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt a hét közepén, június 17, Alida, Laura, napja 7 óra elmúlt, Max Sam Levente vagyok. A Kings of Leon, Zuz Máris, Use Somebody, aztán nem sokára a Savage Garden és a Planet Funk egy-egy dala is hallható. Aki dugott balesetet lát, névnapos szülinapos ünnepelne, hívjon vagy írjon. 20-as, 55-55-155.
0: Best

Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 17-én a sivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapján. Már a 90-es években felismerték, hogy az elsivatagosodás a világ egyik legnagyobb környezetvédelmi problémája. 94. június 17-én több mint 100 ország fogadta el az ENSZ által kezdeményezett egyezményt, amelynek fő célja az volt, hogy a fejlett országok osszák meg az elsivatagosodás elleni technológiákat és tudást, valamint támogassanak képzési programokat a fejlődő országok számára. És ha sivatag, akkor napsütés, mi pedig üldözzük a napot. A Planet Funk-kal Chase the Sun a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön 7:30, jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentéssel előjáróban annyit. Keleten, észak-keleten lehet egy-egy zápor, zivatar, 27-31 fok között alakul a maximum. Holnaptól, de főleg péntektől jön a kánikula, pénteken már 30-35 fok lesz. Részletek mindjárt, aztán Christina Aguilera és a Genie in a Bottle folytatja.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Gellér legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: 12 milliárd forintos hálózatfejlesztés az EMAS-nál. Megújult az EGRI szemészeti szakrendelés. Szűrővizsgálatok férfiaknak. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Jöhetnek a napelemek, komoly villamos energia hálózat fejlesztési beruházást zárt le az MVM, amivel a cégcsoport jelentősen növeli az ellátás biztonságot. Ezen belül az EMAS több mint 12 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre. A nagyszabású program részeként korszerűsítették az elosztó hálózatot, valamint modern digitális fejlesztéseket hajtottak végre a szakemberek. A beruházások közvetlenül érintették Gyöngyös, Halász, 60, Eger és Heves térségét is, ahol fontos alállomásokat alakítottak át vagy létesítettek. A hálózatbővítésnek köszönhetően nagy mértékben nőtt a rendszerbe integrálható megújuló energiaforrások kapacitása, ami stabilabb működést garantál a fogyasztóknak. A térségben így jóval több naperőművi termelést tud fogadni a hálózat, ami segíti a tiszta energiák hazai térnyerését. A fejlesztés uniós és hazai támogatással valósult meg. Megújult a szemészeti betegellátás az EGRI Kórház rendelőintézetében, ahol egy helyre költöztek a szakrendelések. Koncernikő osztályvezető főorvos és csapata már korszerű, új műszerekkel végzi a vizsgálatokat a megszépült helyiségekben. Az intézmény tájékoztatása szerint egyúttal sikeresen csökkentik a szemészeti várólistákat is, ami gyorsabb ellátást biztosít a betegeknek. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a háziorvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
1: És most néhány szó az időjárásról. Felhős napos időszakok váltják egymást, és miközben tovább melegszik, délután záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke Egerben 26 fok körül alakul, hajnalban 13 fokra számíthatunk. Holnap már 28 fok lesz a legmelegebb órákban, a hét vége felé pedig már 30 fok fölötti csúcsokat mérhetünk majd, és a jövő hét sem ígér komolyabb lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 2026. június 17-én szerdán. Alida Laura napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 189 éve ezen a napon elfogadták Charles Goodyear gumiszabadalmát. 1943-ban a mai napon született Barry Manilow, Emmy, Tony és Grammy díjas ikon, aki évtizedek óta tölti meg a Las Vegas-i színpadokat, és többek között ezt a dalt köszönhetjük neki. 1994-ben ezen a napon történt az évszázad autós üldözése, egész Amerika a képernyőkre tapadt, amikor a rendőrség élőadásban csigatempóban követte a gyilkossággal vádolt O.J. Simpsont és az ő fehér Ford bronkóját a Los Angeles-i autópályán. Közel 95 millióan nézték élőben, még az NBA döntő közvetítését is megszakították miatta. 1980-ban a mai napon született Venus Williams, amerikai teniszezőnő, és 1987. június 17 megszületett Kendrick Lamar, a modern hip-hop egyik legnagyobb hatású zsenie. No more please stop, no more hashtag booed up screenshots, no more trying to make me jealous on your birthday. You know just how. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
1: A Best FM-en minden pillanat.

0: Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Egerben, a Tűzoltó téren, az egykori tűzoltó laktanyában 1999. szeptemberében az egri tűzoltóság megalakulásának 125. évfordulóján nyílt meg a Tűzoltó Múzeum. A múzeum országos szinten is egyedülálló, a múlt történelmi értékeit a jelenkor technikai elemeivel együtt mutatja be. Az 1929-ben épült három szerállásos épület jellegzetes példája a vidéki tűzoltósági szertáraknak. Az állandó kiállításban az egri, valamint a Heves megyei tűzoltóságok történeti anyaga kapott helyet. 11 vitrin mutatja be a tűzoltók eszközeinek, felszereléseinek változását a kezdetektől napjainkig, néhol izgalmas és interaktív formában. Az egri Tűzoltó Múzeum bejáratának előterében Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjének életéről látható egy rövid bemutató.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az egri Kossuth Lajos utcában járva feltétlenül tekintsük meg a gyönyörű fazola kaput. A díszes bejárat a megyeháza épületét díszíti, a Kossuth és az Egészségház utcák kereszteződésében. Az épületnek már az utcára nyíló kapuja is megéri az említést, pontosabban a fölötte lévő díszes rács, mely szintén Fazola Henrik munkáját dicséri. Ne higgyünk a hivatali bejáratnak tűnő kapuajnak, nyugodtan sétáljunk be rajta. A bejárat végében két oldalt már láthatjuk is a díszes kovácsolt vaskapukat. A jobb oldali tetején a címerrel eredetileg is itt állt, a vele szemben lévő szőlőset viszont az épület második emeletéről hozták le utólag, hogy bárki megcsodálhassa. A két kapu a rokokó művészet legszebb művei közé tartozik, és olyanok, mintha egyfajta 1761-ben készült háromdimenziós részletkereső játékok lennének.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Megújítják a zöld felületeket Eger történelmi főterén. Bejáróban lángolt az autó, nem a legjobb idén az akácméz termés. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Elkezdték lerakni a gyepkockákat Egerben, a Dobótéren, ahol a napokban látványos parkosítási munkálatok indultak. A városvezetés célja, hogy a közkedvelt történelmi helyszín rendezett, gondozott és a település hírnevéhez méltó képet mutasson a helyiek és a turisták számára egyaránt. A szakemberek a korábban kikopott kopár részeket teszik rendbe, amiután a zöld felületek ismét teljesen megújulnak, így a belvárosi környezet még szebb lesz. A döntéshozók közleményükben arra kérik a lakosságot és az arra közlekedőket, hogy a következő hetekben fokozottan vigyázzanak az újonnan telepített fűre. Erre azért van szükség, hogy a növényzet minél hamarabb megerősödhessen és hosszú távon is megőrizhesse a szépségét a forgalmas területen. A helyszíni munkálatokkal párhuzamosan a szakemberek folyamatosan szépítik a környező részeket is, ami hozzájárul ahhoz, hogy a város egyre zöldebb képet mutasson idén. Több káreseményhez is ki kellett vonulnia a tűzoltóknak, Petőfi bányán egy régi boxcsarnok pódiuma égett, Recskem pedig egy autó gyulladt ki egy kapubeállóban. Lőrinci közelében árokba hajtott és felborult egy gázüzemű gépkocsi, ami miatt a 60 egységek végeztek műszaki mentést. A vármegyei esetek során senki sem sérült meg súlyosan, közölt a katasztrófavédelem.

0: Hamarosan kitör az igazi nyár, megérkezik hevesbe a kánikula. Az időjárás részleteiről a következő másodpercekben lesz szó. Felhős napos időszakok váltják egymást, és miközben tovább melegszik, délután záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke Egerben 26 fok körül alakul, hajnalban 13 fokra számíthatunk. Holnap már 28 fok lesz a legmelegebb órákban, a hét vége felé pedig már 30 fok fölötti csúcsokat mérhetünk majd, és a jövő hét sem ígér komolyabb lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Igazi nyári zenék Diana King-től, Shy Guy Cisco-tól a Tong Song, az órát pedig Lionel Lewis indítja. 3 perccel múlt 8 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést a Best FM-mel. Június 17-e szerda van, Alidák, Laurák, nekik sok boldog névnapot kívánok, és istenetesre a szülinaposokat is. Max Szemlevente vagyok, ez pedig a
1: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy fokkal nyugisabb a szerda reggel, mint például a tegnapi a közlekedés szempontjából. Nem tudok balesetről, és különösebben nagy dugó sincs. A szokásos az M1-es Budapest felé Szárliget és az M0-ás csomópont között az erős forgalom miatt szakaszosan torlódik, lassul. Ha van közlekedési info, várom a 0620 55 55 155-re, és ha már szóba került a nyugis reggel, így is megyünk tovább, egy kis reggi beütésű popzene Sean Paultól és Sashától, I'm Still In Love, a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a meleg a hét közepén, ma már nagyon-nagyon közel leszünk a 30 fokhoz, holnap már át is léphetjük majd. Az érkező kánikula előtt viszont még záporok, zivatarok hűsíthetik a levegőt. Részletes időjárás jelentés mindjárt. Rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek után a Simply Red zenél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Pénteken nyílik meg a Fiatalok utcája Egerben. Engedély nélküli útjavítás a Zalár utcában. Sokan elmaradtak a gépjárműadóval. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megnyitják a Fiatalok utcáját pénteken Egerben, ahol egy teljesen új közösségi teret vehetnek birtokba a helyi diákok. A kezdeményezés célja az volt, hogy létrejöjjön egy olyan helyszín, ami valóban a fiatalokról szól, és aminek a formálásában is aktív szerepet vállalhattak. A város tájékoztatása szerint a projekt igazi közös munka volt, a tervek kidolgozásában ugyanis a helyi egyetem művészeti karának hallgatói és a városi diáktanács tagjai is közreműködtek. A nyitónapon a testi és lelki egészség megőrzését segítő programokkal, valamint alternatív lehetőségek bemutatásával várják az érdeklődőket a szakemberek. Délutántól a hangulatról helyi lemezlovasok gondoskodnak, miközben táncosok, sportegyesületek és fitness csapatok mutatkoznak be a közönségnek. A résztvevőket emellett közös óriás festés, pingpong és számos interaktív játék is várja a Sándor Imre utcában. A döntéshozók bíznak benne, hogy az új helyszínen a fiatalok szívesen gyűjtenek majd közös emlékeket. Félbeszakítottak a közterület felügyelők egy engedély nélküli útjavítást Egerbel városában. Egy ismeretlen csoport önhatalmulag kezdte el felszedni a megrongálódott térköveket az Zalár utcában, ám a munkára semmilyen megbízásuk nem volt. A döntéshozók közösségi oldalukon felhívták a figyelmet arra, hogy a szakszerűtlen beavatkozások balesetveszélyesek, de a tartós helyreállításon már dolgoznak a szakemberek. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: És most néhány szó az időjárásról. Felhős napos időszakok váltják egymást, és miközben tovább melegszik, délután záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke Egerben 26 fok körül alakul, hajnalban 13 fokra számíthatunk. Holnap már 28 fok lesz a legmelegebb órákban, a hét vége felé pedig már 30 fok fölötti csúcsokat mérhetünk majd, és a jövő hét sem ígér komolyabb lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt tevem a legjobb zenék. 0625555155-ös számunkra. Azt írta valaki, dugó az M7-esen az 51-estől Székesfehérvár felé, az 54-esnél korlátot cserélnek. Köszönjük szépen, jó utat, és sajnos itt még nincs vége. Egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-áson, az M6-os csomópontja előtt az M5-ös felé vezető oldalon. A lassítósávon tessék figyelni, és a kamion mögötti törmelékre is 2-3 kilométeres a torlódás. És autó, illetve tréler ütközött az 5-ös főút Dabasi szakaszán, a 39-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk még egyszer 0620-5555-155. CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, így megy tovább a szerda reggel a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceink maradtak, 9 óráig jönnek a friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék, például a Shakedown-tól. Vagy a Bell Hello-tól.

0: Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Az Egri Servita templom, vagyis teljes nevén Servita Szent János apostol és fájdalmas anya templom Egerben a Szajcz Leó utca 7 szám alatt áll. A templom a 18. században épült barokk stílusban. A neves művészek közreműködésével létrejött épület együttes kiemelkedő műemléki jelentőséggel bír. Építése során egy török mecset és iskola falainak anyagát is felhasználták. A rend ausztriai tartományából érkezett szerviták a török kiűzése után telepedtek le Egerben. Felújították a Máriás búcsújárást is, a rend szellemiségének megfelelően a fájdalmas anya tiszteletére. Búcsú idején a templom körüli utcákban kirakodó vásár tartanak. A Servita rend legfőbb feladatai közé a szentélyek gondozása, a hódolat terjesztése és a harmadik világban végzett missziós tevékenységek tartoznak.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Eger történelmi belvárosában található a Kopcsik Marcipánia, Magyarország legédesebb kiállítása. A múzeumban Kopcsik Lajos Oscar-díjas, olimpiai és világbajnok, Guinness rekorder, egri mester cukrász remek műveit láthatjuk. A közel 60 éve cukrászként tevékenykedő mester a 60-as évektől vett részt jelentős hazai és nemzetközi szakmai versenyeken, ahol a munkáit a zsűri minden alkalommal első díjjal és aranyéremmel jutalmazta. Az 1996-os berlini gasztronómiai olimpiáról 10 aranyéremmel tért haza. Az egri Kopcsik Marcipániában közel 150 cukormasszából készült tárgy található, a barokk szoba impozáns berendezéseinek darabjai, a padló, a tapéta, a függöny, a falakon lévő képek, a stukkó, a csillár, a kályha, a kanapé, az asztal mind-mind marcipánból készültek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: 12 milliárd forintos hálózatfejlesztés az EMAS-nál. Megújult az egri szemészeti szakrendelés. Szűrővizsgálatok férfiaknak. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Jöhetnek a napelemek, komoly villamos energia hálózat fejlesztési beruházást zárt le az MVM, amivel a cégcsoport jelentősen növeli az ellátásbiztonságot. Ezen belül az EMAS több mint 12 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre. A nagyszabású program részeként korszerűsítették az elosztó hálózatot, valamint modern digitális fejlesztéseket hajtottak végre a szakemberek. A beruházások közvetlenül érintették Gyöngyös, Halász, 60, Eger és Heves térségét is, ahol fontos alállomásokat alakítottak át vagy létesítettek. A hálózatbővítésnek köszönhetően nagy mértékben nőtt a rendszerbe integrálható megújuló energiaforrások kapacitása, ami stabilabb működést garantál a fogyasztóknak. A térségben így jóval több naperőművi termelést tud fogadni a hálózat, ami segíti a tiszta energiák hazai térnyerését. A fejlesztés uniós és hazai támogatással valósult meg. Megújult a szemészeti betegellátás az Egri Kórház rendelőintézetében, ahol egy helyre költöztek a szakrendelések. Koncenikő osztályvezető főorvos és csapata már korszerű, új műszerekkel végzi a vizsgálatokat a megszépült helyiségekben. Az intézmény tájékoztatása szerint egyúttal sikeresen csökkentik a szemészeti várólistákat is, ami gyorsabb ellátást biztosít a betegeknek. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
6: A legfőbb kulcs az egészségfejlesztés, az egészség

0: körül alakul, hajnalban 13 fokra számíthatunk. Holnap már 28 fok lesz a legmelegebb órákban, a hét vége felé pedig már 30 fok fölötti csúcsokat mérhetünk majd, és a jövő hét sem ígér komolyabb lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában felidézzük Seal debütálását Adamski Killer című óriási slágerében. Egy romantikus dallal itt lesz a Rednecks, Wish You Were Here. George Michaelt és KLF-et is tartogatok, de csak is Jerry Halliwell dala után. Michi Colatino, így indul az óra. 4 perc múlt 9. Hello, jó reggelt! Max M. Levente vagyok.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenéjék a vonalban egy kedves hallgató, aki szeretne üzenni. Kinek és mit?
1: Boldog ballagás minden 8.
2: Igen. Azt üzenni, köszönjük szépen.
0: Honnan hívtatok?
2: Budapestről.
0: Aha, és akkor ma van a ballagás?
2: Nem, pénteken van.
0: Pénteken. Melyik suli?
2: Kapocs, magyar-angol, két anyag általános iskolából.
0: Akkor jó ballagást és jó nyarat kívánok.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Oké, és viszontlátásra.
0: Bárcsak itt lennél már, szól a Rednex dala, I Wish You Were Here, a nyári szünethez, ami egyébként most már tényleg pár nap is kezdődik is.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, egy gyors közlekedési hír. A fővárosból utoléréses baleset történt az M3-as bevezetőn, a centrum felé vezető oldalon. A 12-es kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Óvatosan jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. A felejthetetlen Fábián Júli énekel.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 2002 az évszám, amikor a svájci testvérpár Seb K. és Stefan Mandrax, azaz a Shakedown megjelentette At Night című dalát, amely a hivatalos brit slágerlistán a 6. helyig jutott, a brit dance listát pedig abban az évben vezette is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azaz az ezredforduló legjobb dalaival, konkrétan erről énekel Robbie Williams. We got stars directing our fate, and we pray and it's not too late. Szól majd a Millennium, és jön a Back to Black is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van, várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Heves Megyei Sportmúzeum Egerben, a Megyeháza udvarán, a Kossuth Lajos utcában, az egykori börtön épületében található. A sportmúzeumot annak megálmodója, dr. Székely Ferenc alapította, a tárgyakat saját maga gyűjtötte és rendezte össze haláláig. Olimpiai öltözékek, serlegek, sporttörténeti emléktárgyak és fotók segítségével tehetünk időutazást a helyi, a magyar és az egyetemes sporttörténetben. Ezek segítségével szinte megelevenednek a közeli és távoli múlt sportsikerei. Megtekinthetők eredeti olimpiai fáklyák, érmek, Puskás öcsi labdája, az 56-os Melbourne-i olimpiát megjárt Lyukas és Kossuth címeres zászlók, valamint megismerkedhetünk az egri vízilabda történetével is. Az épület előtt a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom egyik magyarországi élharcosának, Kemény Ferencnek a szobra áll.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: 1950 és 53 között működött Recsk határában a Magyar Államvédelmi Hatóság parancsára a szovjet gulág táborok mintájára létesített kényszermunkatábor. Abban az időben a Magyarországon működő internáló táborok közül a leghírhettebb a Recski volt, amit a magyar gulág néven is emlegettek. A nagyjából téglalap alapú tábor 1600 méter hosszú és 600 méter széles volt, a területet 3 méter magas, kettős drótkerítés vette körbe, 50 méterenként őrtornyokat állítottak. A tábor felszámolása után az épületeket lerombolták, hogy nyoma se legyen. Az 1996-ban felavatott Recski Nemzeti Emlékpark a Recski kényszermunkatábor volt rabjainak állít emléket, ahol megtekinthető az őrtorony, a rabok elszállásolására épített barak, valamint a tábor szöges drótkerítéseinek egy része.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Megújítják a zöld felületeket Eger történelmi főterén. Bejáróban lángolt az autó, nem a legjobb idén az akácméz termés. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Elkezdték lerakni a gyepkockákat Egerben, a Dobótéren, ahol a napokban látványos parkosítási munkálatok indultak. A városvezetés célja, hogy a közkedvelt történelmi helyszín rendezett, gondozott, és a település hírnevéhez méltó képet mutasson a helyiek és a turisták számára egyaránt. A szakemberek a korábban kikopott kopár részeket teszik rendbe, amiután a zöld felületek ismét teljesen megújulnak, így a belvárosi környezet még szebb lesz. A döntéshozók közleményükben arra kérik a lakosságot és az arra közlekedőket, hogy a következő hetekben fokozottan vigyázzanak az újonnan telepített fűre. Erre azért van szükség, hogy a növényzet minél hamarabb megerősödhessen és hosszú távon is megőrizhesse a szépségét a forgalmas területen. A helyszíni munkálatokkal párhuzamosan a szakemberek folyamatosan szépítik a környező részeket is, ami hozzájárul ahhoz, hogy a város egyre zöldebb képet mutasson idén. Több káreseményhez is ki kellett vonulnia a tűzoltóknak, Petőfi bányán egy régi boxcsarnok pódiuma égett, Recsken pedig egy autó gyulladt ki egy kapubeállóban. Lőrinci közelében árokba hajtott és felborult egy gázüzemű gépkocsi, ami miatt a 60-i egységek végeztek műszaki

0: Méztermet az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Hamarosan kitör az igazi nyár, megérkezik hevesbe a kánikula. Az időjárás részleteiről a következő másodpercekben lesz szó. Felhős napos időszakok váltják egymást, és miközben tovább melegszik, délután záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke Egerben 26 fok körül alakul, hajnalban 13 fokra számíthatunk. Holnap már 28 fok lesz a legmelegebb órákban, a hét vége felé pedig már 30 fok fölötti csúcsokat mérhetünk majd, és a jövő hét sem ígér komolyabb lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nézőpont kérdése a címe a DB Bulvár Vidám zenéjének Point of View. Előtte még Whitney Houston énekel, az órát Craig David indítja 5 perccel múlt 10. Hello, jó munkát, jó utat! A Best FM-mel hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez a
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Bár Robbie Williams óriási slágere az Angels tette őt globális szupersztárrá, a dal a brit slágerlistán valójában csak a negyedik helyig jutott. A most érkező Millennium volt az első olyan szólódala, amelynek sikerült felkapaszkodnia a brit slágerlista legfelső fokára. Érdekesség, hogy pont az All Saints nevű lánycsapatot ütötte el az első helytől, a dolog pikantériája pedig, hogy Robbie akkoriban éppen a csapat egyik énekesnőjével, Nicole Appletonnal alkotott egy párt, eljegyzésük is volt. Robbie nevezve úgy kommentálta a slágerlistás harcot, hogy valakit félre kellett söpörnie az útból, és a sors úgy hozta, hogy ez pont a Mennyasszonya csapata lett.

0: Best FM, a legjobb zenék. A történelmet író Messi mester hármasában nyert Argentina Algéria ellen 3-0-ra tegnap este a foci VB-n. Zinedine Zidane fiának, Luka Zidane-nak lőtt hármat a 38 éves argentin. Messi a meccs után úgy nyilatkozott, ez sokkal több, mint amit gyerekként el tudtam volna képzelni, és ma is lesz jó foci a VB-n. 7-től Portugália, Kongói Demokratikus Köztársaság, este 10-től pedig Anglia, Horvátország. Jó szurkolást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az érkező kánikula előtt ma még záporok, zivatarok hűsíthetik a levegőt. Ma 30 fok alatt, holnap már a legtöbb helyen fölötte lesz a maximum. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben. A délelőtt utolsó órájában pedig hozom Karamell dalát.

0: és jön a Black Eyed Peas is. +20 55 55 155 telefon, SMS, Viber, ha például dugó vagy baleset van valahol, várom a közlekedési infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Belső vizsgálatok indulnak az aranykonvoj ügyében. Kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Autópályára zuhant egy kis repülő Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Azonnali belső vizsgálat indul az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Ezt Magyar Péter miniszterelnök rendelt el az adóhatóságnál, a terrorelhárítási központnál és minden érintett szolgáltatónál. Még márciusban Magyarországon tartóztatták fel a hatóságok az egyik ukrán bank Ausztriából Ukrajna felé tartó pénzszállítóját. 27 milliárd forint értékű aranyat és készpénzt foglaltak le, amelyet hónapokkal később adtak vissza. Az ügyben több feljelentés is született. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyének többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább négyszer vizsgálják, mondta rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: 10 új korszerű teherautóval bővíti téli flottáját a Magyar Közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és hószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. Autópályára zuhant és kigyulladt egy kis repülő Texasban. Egy ember életét vesztette, a fedélzeten hatan tartózkodtak. A rendőrség szerint az autópályán haladó járművek utasai közül senki sem sérült meg. Szemtanúk a helyszínen próbálták betörni a pilóta fülke ablakát, hogy segítsenek a bent rekedteknek. A baleset miatt az autópályát mindkét irányban lezárták. Ma sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de főként keleten, észak-keleten, valamint a nyugati és déli határvidéken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat erős, akár viharos szellőkések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken pedig már igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, csapadék nélkül, 29-34 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ma Káció, holnap Akáció, holnap után itt a vakáció, és ahogy hallottuk, igazi kánikulával indul a nyári szünet, ami viszont változatlan nálunk.

Best FM, a legjobb zenék, house, rave és eurodance stílusok keverednek a Rosalla Everybody's Free című slágerében, és akkor jöjjön egy másik stílus, a pop, amely szerdánként hallható a Best FM esti mix műsorában a Night Shift-ben, 6-tól Whiteboy-tól, 7-től DJ Effendi-től. Yeah.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Figyelem, lerobbant egy kamion az M0-áson az M5-ös felé a 6-os főút csomópontja előtt. Útszűkületre kell számítani a lassító sávon. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Saturday Night címmel szólt a Wakefield dala a 90-es és 2000-es évekből, Best FM a legjobb zenék. Szombat éjszaka pedig hát hatványozottan nyár lesz. Egyrészt ugye már nyári szünet, másrészt nyári napforduló, harmadrészt pedig kánikula. 35-36-37 fokok lehetnek majd a hétvégén, de már holnap átlépjük a 30 fokot, ma pedig még a hőség előtt egy-egy frissítő zápor zivatar sem kizárt. No Doubt, It's My Life! Ez a folytatás most a Besten. It's

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: DJ Sammy Heaven című dalával, a stúdióban pedig Majoros Ritával indul a Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, rádiózunk együtt holnap is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem érdemes félváról venni az UV-sugárzást, tacskó kölyköket találtak egy román kisbuszban, több millió vadné él egy amerikai temető alatt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Óvni kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak elmondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem, és a napozást sem érdemes túlzásba vinni.
2: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Emelkedtek a bérek áprilisban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A teljes munkaidőben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez 11,2%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A reálkereset 8,9%-kal nőtt, vagyis a bérek vásárló ereje is emelkedett. A legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 6 tacskó kölyköt találtak egy román kisbusz ülései alatti rejtekhelyen az M5-ös autópályán. A pénzügyőrök halkínszítésre lettek figyelmesek, majd a megemelt padlólemez alatt rábukkantak az alig 5-6 hetes állatokra. A sofőr azt állította, hogy Romániából Franciaországba vitte volna a kutyákat a családtagjainak. A kölyköknek nem volt csipjük, oltásuk és útlevelük sem, ezért a hatósági állatorvos megtiltotta a továbbszállításukat. A kiskutyákat elkobozták és állatvédőkhöz kerültek. Hatalmas föld alatti mély telepet fedeztek fel egy temetőben az amerikai New York államban. A Cornell Egyetem kutatói szerint akár 5,5 millió vadméh is élhet a terület alatt. A rovarok földben fészkelő vadméhek, amelyek fontos szerepet játszanak a gyümölcsfák, különösen az almafák beporzásában. A szakemberek szerint a felfedezés arra is rámutat, hogy a temetők és más zavartalan zöld területek fontos menedéket jelenthetnek a beporzók számára. Ma alapvetően napos meleg időre készülhetünk, de a gomoly felhők több helyen magasabbra törhetnek. Záporok, zivatarok főként keleten, északkeleten, valamint a határvidékeken fordulhatnak elő, estére azonban ezek fokozatosan megszűnnek. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap még több lesz a napsütés, csapadék már csak néhol alakulhat ki, miközben tovább erősödik a felmelegedés. Délután 27-32 fok várható. Pénteken száraz nyári idő jön, helyenként már 34 fokos csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megtöltjük a délután ma is felejthetetlen slágerekkel. Szép napot mindenkinek, csodás szerdát, én Majoros Rita vagyok. Önök a Best FM-et hallgatják, és a legjobb helyen járnak, hogy igazán jól érezzék magukat. Például a Unique dalával jön a Füstláng nélkül, de itt lesz Spike, jön Vanessa Carlton, még a 4-es Street is, most pedig DJ Sammy indít. Jön a Heaven!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik a hét, jól telik ez a nap, és hát, hogy jól fog telni a délután is. Ha Best FM-et választják, ez biztosan így lesz. Úgyhogy gyerünk együtt tovább. Jöhet az ebéd, jöhet az ebéd utáni desszert, mellé pedig a legjobb zenék. De aki úton van, ő is mindenképpen válassza a Best FM-et, mert hogy közlekedési információkkal is jelentkezem folyamatosan. Hozom a nap kérdését is nem sokára, de előtte a Spike és a Respect viszi tovább a délutánt. Legyen szép a napjuk, és tartsanak velem! Thank you.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi?

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután mondani szoktam. Utazunk ma is együtt. Ha valakinek közlekedési információja van, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele, én pedig ahogy megkapom az infókat, már adom is tovább önöknek. Például azt, hogy az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Szárliget között műszaki hiba miatt megállt egy teherautó. Az 50-es kilométernél a külső sávot teljes szélességében el is foglalja. A forgalom csak az átterelt belső sávon tud haladni. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi terelésnél lezárták a külső sávot karbantartási munkák miatt. A forgalom csak az átterelt sávon tud haladni, úgyhogy a terelés előtt legalább 2-3 kilométeres már a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sarám, Eddie Murphy feldolgozása zárta az órát, ez volt a Party of the Time. A friss hírek pár perc múlva jönnek, mert mindjárt egy óra után a Christina Aguilera és Lil Kim nyitja majd az órát. Jön a Can't Hold Us Down. És jön majd Beri is, és az ébredj velem.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rekord közelben a velencei tó vízszintje. Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus. Vádemelés a majomcsempész ellen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A záporok és zivadarok ellenére továbbra is komoly a csapadék hiány az ország nagy részén, ez pedig az állóvizeket is megviseli. A Balaton vízszintje Siófoknál 78 cm-re csökkent, és a kánikulával erősödő párolgás tovább ronthat a helyzeten. A velencei tónál még aggasztóbbak az adatok. A Gárnál mindössze 54 cm-es vízállást mértek, ami már csak 1 cm-rel marad el a 2022-es negatív rekordtól. A vízhiány több helyen már szabad szemmel is látható. Gárdony és Pákosz térségében egyre nagyobb területekről húzódik vissza a tóvize. Szakmai javaslatokat készít a Magyar Bank Szövetség a kamatstop jövőjéről. Becsei András alelnök szerint jelenleg mintegy 220 ezer jelzáló hitelszerződés tartozik az intézkedés hatája alá. Közülük a jegybank adatai alapján nagyjából 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek. A bankszövetség olyan megoldásokat dolgozna ki, amelyek a valóban rászoruló adósokat védenék. A kormány tervei szerint a kamatstop szeptember 30-áig maradhat érvényben. Addig szakmai és társadalmi egyeztetések zajlanak. Egyre népszerűbb itthon a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják. A bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelent, mondta el rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
2: Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
1: Majomcsempész bukott le Zalában, egy román férfi egy aranyfejű oroszlán majmocskát próbált Olaszországba vinni. Az állatot Moldáviában szerezte és a kislányának szánta ajándékba. Az adóhatóság járőrei a Rédicsi határátkelőnél találták meg a majmot, egy kis busz beépített monitora mögötti rekeszben egy szűk műanyag dobozba zárva. Az állatnak nem voltak meg a szükséges iratai és engedélyei, ezért elkobozták, majd a fővárosi állatkertbe vitték. A férfi ellen természetkárosítás miatt emeltek vádat. Ma sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de főként keleten, észak-keleten, valamint a nyugati és déli határvidéken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat erős, akár viharos szellőkések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken pedig már igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, csapadék nélkül, 29-34 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a legizgalmasabb zenék itt a Best FM-en, így 4 perccel egy óra után, csak hogy pontos legyek. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek. Tartsanak velem és a legjobb hangulatú zenékkel, mint a Simply Red és az Ain't That a Lot of Love. Jön majd a Depeche Mode, és most pedig Christina Aguilera, Lil Kimmel indítja az órát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A New Level Empire dalát hallottuk, ez volt a Valami legyen, a folytatásban a Maroon 5 zenél. Na de előtte még nézzünk egy napi kérdést. Ma arra vagyok kíváncsi, mi volt az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk életünkben. És itt most nem csak feltétlen nagy hazugságokra gondolok, hanem például olyanokra, hogy jól vagyok. Amikor valaki megkérdezte, hogy hogy vagyunk. Talán ez az a kérdés, amire a legtöbbször szoktunk hazudni, mondhatom így. 0620 55 55 155 jöhet ide a válaszok arra a kérdésre, mi az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk életünkben. Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is, ott is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek, és ahogy ígértem, a Maroon 5 dala is, She Will Be Loved, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Tessék figyelni az M1-esen, mert Budapest felé Tatabánya és Szárliget között elszállították a műszaki hibás kamiont. Az 50-es kilométernél megindult a forgalom, de a kamion torlódás továbbra is több kilométer hosszú, csak lassan tud feloszlani. Több autó ütközött Bicskénél, Budapest felé az átterelt sávon, szintén az M1-esen. A 37-es kilométernél a helyszínelés idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leálló sávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon. A két esemény miatt Budapest felé a következő órákban jelentős forgalmi dugó várható, úgyhogy aki teheti, kerülje el a pálya Tata és Bicske közötti szakaszát. Erre az 1-es főúton vagy Győrtől a 10-es főúton van lehetőség. 0620 55 55 155. Ha valakinek jobb ötlete van, megköszönöm, ha megírja. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged, itt sem vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán az Ace of Base.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Beköszönhet az igazi strandidő. Kánikula, ne üssük túl a lakást a melegben. Kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában, a légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is megfelelő lehet. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, és rendszeresen szellőztessünk is. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek elfogadása szükséges ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz. Ezért kezdeményezte az országgyűlés összehívását. A csomagban egyebek mellett a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, valamint a vizsgálóbizottságokról szóló előterjesztés is szerepel. Mivel a parlament tavaszi ülésszaka már véget ért, nyáron csak rendkívüli ülésen lehet szavazni a javaslatokról. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez. Az élő környezetért felelős minisztérium szerint hazánk ezzel is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők ellenálló képességének növelése mellett. A tárca kiemelte, az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők. A kezdeményezés a tudományos eredmények, az innováció és a digitális technológiák szélesebb alkalmazását is támogatja. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyének többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább 4-szer vizsgálják, mondta a rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ vízhigiénész szakértője.
2: Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e tenyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik. A mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiségét vizsgálják. Arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize.
1: Ma alapvetően napos meleg időre készülhetünk, de a gomoly felhők több helyen magasabbra törhetnek. Záporok, zivatarok főként keleten, északkeleten, valamint a határvidékeken fordulhatnak elő. Estére azonban ezek fokozatosan megszűnnek. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap még több lesz a napsütés, csapadék már csak néhol alakulhat ki, miközben tovább erősödik a felmelegedés. Délután 27-32 fok várható. Pénteken száraz nyári idő jön, helyenként már 34 fokos csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk, szép délután mindenkinek, itt vagyunk a hét, a munkahét közepén, és egy kicsit néha döcögős a szerda, úgyhogy én ehhez hozom a legjobb zenéket. Például a Faith No More-tól jön az Easy, hogy egy kicsit könnyebben vegyük az akadályokat, de jön az Art for Dodger, és most pedig a Madison Avenue és a Who the Hell Are You. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A napkérdésem az, hogy mi volt az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk eddig életünkben. Azt írja Kati, mindjárt indulok. Miközben még törölközőben kerestem a kulcsomat, a sminkemet és mindenféle mást meg, hát még azt se tudtam, mit vegyek fel. Minden napjaim. Azt írja Zoli, csak egy részt nézek meg a sorozatból, azt a hajnal kettőkor még mindig megy a következő, meg a következő, meg a következő epizód, és ez általában hétköznap, amikor másnap munkába kell menni. Laci azt írja, nem aludtam el, csak pihentetem a szemem, főként amikor moziban vannak, vagy éppen filmet néznek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló hazugságok, füllentések, akár Facebookon és Instagramon is lehet írni, kikerült egy poszt a kérdéssel, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe hozok egy igazán generációkon átívelő dalt, mert hogy jön a Faith No More és az Easy, amiről sokan azt gondolják, hogy egyébként ez egy eredeti Faith No More dal, de ez egyáltalán nincs így. A 70-es években még Lionel Richie írta és énekelte a Commodores-szal. Úgyhogy érkezzen egy igazán melankólikus dal, egy ilyen felszabadult, szabadság hangulatú dal. Faith No More, Easy a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok minden autózónak, utazónak, bármilyen járműben is legyen. A Budapest egészen jól járható, ezt írja Feri, ő egyébként taxisként dolgozik, és azt mondja, hogy szerinte egész jó a város. Az M1-es autópályán viszont figyelni kell, mert korábban több autó ütközött Bicskénél, a Budapest felé az átterelt sávon. A 37-es kilométernél a helyszínen is befejeződött, minden sávon elindult a forgalom, a torlódás viszont 6-7 kilométeres, ami azért eléggé lassan szűnik meg. A 2-es főúton Rétság belterületén pedig folyik a munka, az 56-os kilométernél félútpályát lezártak, a forgalom jelentősen több kilométeren torlódik, emiatt a fennakadás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: 12 milliárd forintos hálózatfejlesztés az EMAS-nál. Megújult az EGRI szemészeti szakrendelés. Szűrővizsgálatok férfiaknak. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Jöhetnek a napelemek, komoly villamos energia hálózat fejlesztési beruházást zárt le az MVM, amivel a cégcsoport jelentősen növeli az ellátás biztonságot. Ezen belül az EMAS több mint 12 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre. A nagyszabású program részeként korszerűsítették az elosztó hálózatot, valamint modern digitális fejlesztéseket hajtottak végre a szakemberek. A beruházások közvetlenül érintették Gyöngyös, Halász, 60, Eger és Heves térségét is, ahol fontos alállomásokat alakítottak át vagy létesítettek. A hálózatbővítésnek köszönhetően nagy mértékben nőtt a rendszerbe integrálható megújuló energiaforrások kapacitása, ami stabilabb működést garantál a fogyasztóknak. A térségben így jóval több naperőművi termelést tud fogadni a hálózat, ami segíti a tiszta energiák hazai térnyerését. A fejlesztés uniós és hazai támogatással valósult meg. Megújult a szemészeti betegellátás az EGRI Kórház rendelőintézetében, ahol egy helyre költöztek a szakrendelések. Koncenikő osztályvezető főorvos és csapata már korszerű, új műszerekkel végzi a vizsgálatokat a megszépült helyiségekben. Az intézmény tájékoztatása szerint egyúttal sikeresen csökkentik a szemészeti várólistákat is, ami gyorsabb ellátást biztosít a betegeknek. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
3: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a háziorvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi hadnagnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
2: És most néhány szó az időjárásról. Megbőrenhet az ég Eger fölött ezekben az órákban, némi csapadék is várható, aztán éjszakára felszakadozik a felhőzet, és a folytatásban már terült időnk lesz. Hétvégére pedig beköszönt az igazi kánikul a 34 fokos csúccsal. Enyhülést hozó változás jó darabig nem is valószínű, maradnak a 30 fok fölötti maximumok, és az alapvetően száraz nyárias időjárás. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes szerda délutánt mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. 27 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben. Furcsa érdekes felhők vannak. 2 órakor már egy picit elerett az eső. Lehet, hogy ilyenre még számíthatunk a délután folyamán. Meg jó dalokra, itt a Basement Jacks a Besten.
0: 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

15 óra 18 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kint van a citromsárga riasztás, nem csak itt nálunk Hevesvár megyében, hanem az országban mindenhol. Csapadék előfordulhat többször, kisebb, rövidebb ideig tartó. Jelenleg is így van, van olyan hely az országban, ahol esik. Itt nálunk 2 óra környékén volt egy... Hát én pár csepp, akkor mondjuk így, onnan tudom, hogy éppen akkor kellett kiszállnom az autóból. Hogyha valaki nem volt kint felső, tehát nem volt annyira feltűnő, na most ilyen csapadék jöhet a mai nap folyamán, ha már megvan a citromsárga riasztásunk. A Tiszatónál jelen pillanatban dörög, villámlik, még csak elsőfokú figyelmeztetés van kint, de ezt még a délelőtti órákban hozták meg. Hogyha éppen oda készülnek, akkor nézzék meg, hogy mik az előrejelzések. Sokszor jól tudnak jönni. 16 fokra ébredhettünk itt Egerben. Egy melegedés kezdődik, nincs front még most a térségünkben, viszont holnap már 30 fok körüli hőmérsékletek, pénteken átlépjük majd, és itt lesz a hétvége, amikor 34-35 fokot is jósolnak. Igaz, hogy a hétvégére csapadékot is mondanak, de messze vagyunk még ettől, majd meglátjuk, hogy mi történik. Amennyiben nincs felhő, és a napsütésé a főszerep, akkor pedig az UV-sugárzásra figyeljenek nagyon, ne tartózkodjanak kint nagyon sokáig a napon, főleg nem 10-es délután 4 óra között. Jön Sting, aki holnap Magyarországra látogat, és Cseh Mami, itt van a Desert Rose a Best 10.

0: 15 óra 34 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zené. Köszöntsük az ünnepelteket. Most jött el az idő, itt nálunk, a Best FM Egerben. Névnaposok, kis kedvencek és születésnaposok, ez a sorrend a mai napon is. Természetesen most is egy picike kis elemzéssel. A laurákkal kezdünk, őket is megtaláljuk a naptárban. Június 17-e van, egy latin eredetű név, a Laurentius névből jön, vagyis a Lőrinc férfi névből. Ebből alakult át női névvé, a jelentése babérfa, babérkoszorú, dicsőség, győzelem. Biztos egzisztenciára és sikerre törekszenek, nagyon elkötelezettek, semmit nem adnak fel, amit véghez akarnak vinni, azt biztos, hogy véghez is fogják vinni. Ezt mondja a laurákról a Számmisztika nevük elemzése után, és itt vannak az alidák, egy német eredetű név, az Adelheidból jön, ennek a rövidülése, a jelentése nemes, nagyon-nagyon szorgalmas hölgyek, minden nehézséget magukra vállalnak, áldozatosak, sokszor visszaélnek a jóságával a környezetében élők, és nagyon sokszor kihasználják azt, hogy segítőkészek az alidák, azért erre érdemes odafigyelni. A numerológia mondja az alida név elemzése után, és kik ünnepelnek még? Adolf, Alina, Alinka, Bató, Batu, Batus, Folkus, Lauretta, Lorett, Marcián, Nikander, Teofil, Teofila, Teréz, Tereza, Teréza, Terézia, Teri, Terka, Tessa nevű kedves hallgatóinknak is nagyon-nagyon jó egészséget kívánunk, boldog névnapot. A kutyusok közül az Asztor és a Füli nevűek, a cicák közül az Ali és a Tekergő nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Szalma nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Itt van már a nagykönyv, megtudjuk, hogy mi jellemző a születésnaposokra, tehát először egy picike kis elemzés, utána pedig név szerint, hogy kikről tudok én, kikre hívták fel a figyelmet. Az ikrek csillagjegyben vagyunk. Az erényei közé tartozik a születésnaposoknak, hogy nagyon vonzó, elegáns, nyugodt emberek. A hibáik, hogy néha erőszakosak, és a baj az, hogy befolyásolhatóak. Az egészségi állapotuknál a klausztrofóbiát írja a könyv, és azt, hogy többször megszédülhetnek. A hivatás munka résznél az áll, hogy kiválóak építésznek, építőmérnöknek, orvosnak, vagy éppen festőnek. Ez is itt áll a nagykönyvben. Mit üzen a születésnapod? Ez a nagykönyvnek a címe. Egy A4-es oldalon keresztül lehet olvasni különböző elemzéseket a születésnaposokról. És akkor nézzük név szerint is, hogy kik azok, akik ma ünnepelnek. Debnárné Kolman Mónikát Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, millió puszi neki, nagy-nagy ölelés, akár csak Balogh Zsaninak, mert neki is ma van a születésnapja. Zsanikám, minden szépet és jót. Anci is ma ünnepel, Román Istvánné, el ne felejtkezzenek róla, legfinomabb paradicsomai neki vannak a világon. Nagy-nagy puszi Murányi Valériának is ma van a születésnapja, Isten éltesse. Árvai Valéria is a mai nap szülötte, neki is minden szépet és jót kívánunk. Domán Donát is június 17-én látta meg a napvilágot, Isten éltesse. Lukács Anitának is ma van a születésnapja, neki is egy nagy-nagy ölelés, akár csak Gálné Borbély Krisztinának, ő is születésnapos, millió puszi neki, és ma van Molnár Bródi Annának is a születésnapja. Ha bárkit kihagytam volna, 0620 355 65 55-ös írjanak, ez az egyik lehetőség, vagy megtalálnak minket a közösségi oldalon is. Jön Alex Gaudino és Crystal Waters, íme a Destination Calabria itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Pénteken délután 4 órakor megnyílik itt Egerben a Fiatalok utcája. Ez lesz a Sándor Imre utca. Fellépőkkel és DJ-kkel telik majd a program. Délután 4 órától egészen este 10 óráig. Az Egri Majorette Egyesület, a Dance Lit Hip Hop Tánciskola, a Szöcskék, a Grasshopper, TSE, az FP Dance Fitness és a Kalandorz csapata is bemutatkozik. Emellett közös óriás festés, pingpong, babzsákos pihenők és számos interaktív program is várja a résztvevőket. Ez lesz pénteken délután 4 órától itt Egerben. Fiatalok utcája, ez lesz a Sándor Imre utca. Nyugodtan el lehet engedni a gyerkőcöket. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Volglas üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Volglas.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Pénteken nyílik meg a Fiatalok utcája Egerben. Engedély nélküli útjavítás a Zalár utcában. Sokan elmaradtak a gépjárműadóval. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megnyitják a Fiatalok utcáját pénteken Egerben, ahol egy teljesen új közösségi teret vehetnek birtokba a helyi diákok. A kezdeményezés célja az volt, hogy létrejöjjön egy olyan helyszín, ami valóban a fiatalokról szól, és aminek a formálásában is aktív szerepet vállalhattak. A város tájékoztatása szerint a projekt igazi közös munka volt, a tervek kidolgozásában ugyanis a helyi egyetem művészeti karának hallgatói és a városi diáktanács tagjai is közreműködtek. A nyitónapon a testi és lelki egészség megőrzését segítő programokkal, valamint alternatív lehetőségek bemutatásával várják az érdeklődőket a szakemberek. Délutántól a hangulatról helyi lemezlovasok gondoskodnak, miközben táncosok, sportegyesületek és fitness csapatok mutatkoznak be a közönségnek. A résztvevőket emellett közös óriás festés, pingpong és számos interaktív játék is várja a Sándor Imre utcában. A döntéshozók bíznak benne, hogy az új helyszínen a fiatalok szívesen gyűjtenek majd közös emlékeket. Félbeszakítottak a közterület felügyelők egy engedély nélküli útjavítást Eger belvárosában. Egy ismeretlen csoport önhatalmulag kezdte el felszedni a megrongálódott térköveket a Zalár utcában, ám a munkára semmilyen megbízásuk nem volt. A döntéshozók közösségi oldalukon felhívták a figyelmet arra, hogy a szakszerűtlen beavatkozások balesetveszélyesek, de a tartós helyreállításon már dolgoznak a szakemberek. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
5: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
4: És most néhány szó az időjárásról. Megbőrenhet az ég Eger fölött ezekben az órákban, némi csapadék is várható, aztán éjszakára felszakadozik a felhőzet, és a folytatásban már terült időnk lesz. Hétvégére pedig beköszönt az igazi kánikula 34 fokos csúccsal. Enyhülést hozó változás jó darabig nem is valószínű, maradnak a 30 fok fölötti maximumok, és az alapvetően száraz nyárias időjárás. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, hogyha megoldható, de tényleg ha megoldható, akkor a Tetemvár utcát és a Malom utcát kerüljék el. Borzalmas, ami ott uralkodik, már az útviszonyokra gondolok. Na de kezdjünk, itt van Madonna és Justin Timberlake.
0: 100,7 Best FM.

A 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Egy hetes országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség, így Tegerben, Heves vármegyében is számíthatunk a fokozott ellenőrzésekre. A tájékoztatás szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművek kiszűrésére. A vasárnapig tartó ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, ezen belül pedig pénteken 9 órától 24 órás alkohol és drog maraton ellenőrzést is végrehajtanak. És ne csak erre figyeljünk, hanem legyen a biztonsági öv is bekötve. Jön a Bumfunk MC.

0: 16 óra 35 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék, a vonalban pedig itt van velünk Autómentős Ferike, aki hozza az elmúlt időszak híreit, a jelen szituációt, mi van Egerben és a környéken. Szia Ferikém!
1: Szia Dudi, sziasztok! Csendnyugom, békesség, baleset nincsen, viszont hallásra! Na jó! Nem.
0: Ne tedd le.
1: Nem teszem. Tényleg balesetről nem tudok beszámolni olyanról, amihez minket is riasztottak volna, hála Istennek, úgyhogy ez nagyon jó. Az útfelbontásnál vannak fennakadások, tépem is a hajamat elég sűrű, hogy mikor merre kellene kerülni. Pár gondolat ezzel kapcsolatban, hogy jövő héten hétfőn a Tetemvárnál lesz elég erőteljes forgalomkorlátozás. Mondanám, hogy keresünk egy menekülő útvonalat, meg lett is közzétéve menekülő útvonal, de minden menekülő útvonal valami felbontás van, úgyhogy a napi három szanaksz az legyen mindenkinél. Pont, ennyit a útfelbontásról. Jöjjenek a többi dolgok? Holnapi nap elkezdődnek a diákoknak a banketjeik, szombaton ballagást, most egy kicsit a szokottnál is szétszórtabbak a diákok, össze-vissza városszerte mindenfelé vannak. Mondanám, hogy igyekeznek szétnézni, de ezt inkább hagyjuk saját fiamról, tudom, hogy olyan vakon van ő is, hogy azt tudja, hogy mikor merre van.
0: De ilyenkor nem csak a diákok, hanem a hozzátartozók is, mert nagyon sokan érkeznek hozzánk képes vidékről, akkor mondjuk így, és azt se tudják, hogy mi történik, meglátnak egy Malom utcát, vagy egy Tetemvár utcát, na onnantól kezdve szerintem úgy el is veszítettük őket, mert olyan állapotok uralkodnak, hogy ez nagyon nagy magyarázatra szorul szerintem, ami történik.
1: Borvidéken vagyunk, szerintem van az a bormennyiség, amivel ki lehet ezt magyarázni. Tényleg.
0: Azt hittem, hogy azt mondod, hogy szántsuk be szőlőtőkékkel, vagy csináljuk meg most végig, mert már lassan olyan, mint hogyha földúton közlekedne az ember, vagy a szőlőtőkék között. Minden esetre én is mondtam, képzeld a hallgatóknak, hogyha lehet, akkor kerülő útvonalat. Ha a négy sávoson mész, akkor meg ott van útfelbontás, félpályás, dugó-dugó hátán.
1: Igen, de a szépségért szenvedni kell.
0: Tudom, mind igen. Régóta hallom én is itthon, és most tőled egyre sűrűbben hallom ezt, de egy kicsit megnyugtat a dolog, hogy
1: egy kis szép. Programajánlót becsempészhetek?
0: Csempész.
1: Pénteken lesz egy nagyon jó rendezvény fiataloknak. Tessenek jönni, jó?
0: A Fiatalok utcája megnyílik, igen. A Sándor Imre utcában, és ott egy kis buli kezd majd kialakulni. Szerintem. Nézzük meg! Menjünk el, nézzük meg mi is.
1: Én kimegyek, az biztos. Én kimegyek.
0: Mit csinálnak a fiatal?
1: Kell. Éhezek egy kis ilyen szabadtéri, ilyen, tudod, ilyen esernyős utcás feelinges dologra. Én nagyon éhezek, úgyhogy én kint leszek.
0: Ott találkozunk, de hát addig még beszélünk. Nagyon szépen köszönjük, Ferikém.
1: Kellemes napot és balesetmentesed. Sziasztok.
0: 0620-355-6555-ös, hogyha bármilyen információjuk van innen Egerből, a környékből, küldjék el nekünk. Jön Dev és az In the Dark itt a Besten.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Pénteken délután 4 órakor megnyílik itt Egerben a Fiatalok utcája. Ez lesz a Sándor Imre utca. Fellépőkkel és DJ-kkel telik majd a program. Délután 4 órától egészen este 10 óráig. Az Egri Mazsorett Egyesület, a Dance Lit Hip Hop Tánciskola, a Szöcskék, a Grasshopper, TSE, az FP Dance Fitness és a Kalandorz csapata is bemutatkozik, emellett közös óriás festés, pingpong, babzsákos pihenők és számos interaktív program is várja a résztvevőket. Ez lesz pénteken délután 4 órától itt Egerben, Fiatalok utcája, ez lesz a Sándor Imre utca, nyugodtan el lehet engedni a gyerkőcöket. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Megújítják a zöld felületeket Eger történelmi főterén. Bejáróban lángolt az autó, nem a legjobb idén az akácméz termés. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Elkezdték lerakni a gyepkockákat Egerben, a Dobótéren, ahol a napokban látványos parkosítási munkálatok indultak. A városvezetés célja, hogy a közkedvelt történelmi helyszín rendezett, gondozott és a település hírnevéhez méltó képet mutasson a helyiek és a turisták számára egyaránt. A szakemberek a korábban kikopott kopár részeket teszik rendbe, amiután a zöld felületek ismét teljesen megújulnak, így a belvárosi környezet még szebb lesz. A döntéshozók közleményükben arra kérik a lakosságot és az arra közlekedőket, hogy a következő hetekben fokozottan vigyázzanak az újonnan telepített fűre. Erre azért van szükség, hogy a növényzet minél hamarabb megerősödhessen és hosszú távon is megőrizhesse a szépségét a forgalmas területen. A helyszíni munkálatokkal párhuzamosan a szakemberek folyamatosan szépítik a környező részeket is, ami hozzájárul ahhoz, hogy a város egyre zöldebb képet mutasson idén. Több káreseményhez is ki kellett vonulnia a tűzoltóknak, Petőfi bányán egy régi boxcsarnok pódiuma égett, Recskem pedig egy autó gyulladt ki egy kapubeállóban. Lőrinci közelében árokba hajtott és felborult egy gázüzemű gépkocsi, ami miatt a 60 egységek végeztek műszaki mentést. A vármegyei esetek során senki sem sérült meg súlyosan, közölt a katasztrófavédelem. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, ami nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméz termet az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
2: Hamarosan kitör az igazi nyár, megérkezik hevesbe a kánikula. Az időjárás részleteiről a következő másodpercekben lesz szó. Megbőrenhet az ég Eger fölött ezekben az órákban, némi csapadék is várható, aztán éjszakára felszakadozik a felhőzet és a folytatásban már terült időnk lesz. Hétvégére pedig beköszönt az igazi kánikula 34 fokos csúccsal. Enyhülést hozó változás jó darabig nem is valószínű, maradnak a 30 fok fölötti maximumok és az alapvetően száraz nyárias időjárás. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, zivatarok országszerte, és ez még nálunk is előfordulhat a mai nap folyamán. Itt az előrejelzésekben jelenleg 27 fokot mutatnak a hőmérők Egerben. No de kezdjünk, itt a Coldplay a Besten.
0: 100,7 Best.

0: 4 perccel vagyunk 3:46 előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nyomás csökkenésre és vízhiányra figyelmeztet a vízmű a Hajdúhegyen és a Szépasszony völgyben, itt Tegerben. Ez egészen pontosan június 18-án, tehát holnap csütörtökön, este 11 órától másnap, péntek reggel 5 óráig lesz így. Így volt ez a mai napon is. Az érintett időszakban nyomás csökkenésre és átmeneti vízhiányra lehet számítani. A Heves megyei vízmű ZRT a lakosság türelmét és megértését kéri az esetlegesen előforduló kellemetlenségek miatt, hogy mégis mely utcákat érinti, megtalálják az egerhírek.hu oldalon. Jön a halott pénz itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.
3: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift. Ma szerda van, úgyhogy popstílusú dalokat hallunk az első órában Whiteboy-tól, a másodikban pedig Effendi-től. Én pedig búcsúzom. Az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem, hogy túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap, aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepelyekkel, de tovább léptem.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyon erős lesz az UV-sugárzás a következő napokban. A pénzügyi szektorban dolgozók keresnek a legjobban. Arnold Schwarzenegger miatt nem jár majd a kettes metró. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy a következő napokban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha nem vigyázunk, akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint fontos a fényvédelem, emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
2: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Többet kerestünk áprilisban, mint egy évvel ezelőtt. A teljes munkaidőkben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez pedig több mint 11%-kal több a tavalyihoz képest. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Ez szerint a legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 10 új korszerű teherautóval bővíti a téli flottáját a Magyar Közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és súszóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. A járművek kezelői külön oktatást kapnak, a gépek pedig a vármegyei igények alapján kerülnek az üzemeltető mérnökhöz. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone miatt nem jár majd hétvégén a kettes metró. A két amerikai színész a Stadionok állomás alagúti részében egy filmforgatáson vesz részt, emiatt a DeFerenc tér és az Őrs vezértere között nem közlekednek majd a szerelvények, helyettük pótlóbuszok viszik az utasokat. Arnold Schwarzeneggert egyébként sokan látták az elmúlt napokban a fővárosban, több budapesti helyszínen is feltűnt a bicikliével. Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten. 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján, pop és rádió slágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben, mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, ami csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb.

0: keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.
3: Megvan az az érzés, ugye, amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ FN szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ FN, úgyhogy senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Betegségeket is okozhatnak a klímák, ha rosszul használjuk azokat. Fontos változás jött a MÁV Plus applikációban. Egyre melegebb lesz, holnap 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában, a légkondicionálók helyes használatára hívta fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége ne legyen több 8-10 foknál. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is megfelelő lehet. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, ugyanis a klímák könnyen megfázást okozhatnak, de az ízületeink is megfájdulhatnak, sőt a szemünk és a torkunk is begyulladhat miattuk. Frissült a MÁV applikáció, újabb fejlesztéseket végeztek rajta, így ezentúl már nemzetközi vonatokra is vehetünk rajta jegyet. Ezt jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videójában a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt mondta, hogy annyira népszerű a szolgáltatás, hogy egy nap alatt 4 millió forint értékben vásároltak nemzetközi jegyet a felhasználók. Azt is hozzátette, hogy a MÁV Plusban már minden olyan fő funkció elérhetővé vált, amelyet a korábbi MÁV appból ismerhettek az utasok. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, vagyis bértámogatást adnak azoknak a munkáltatóknak, akik a nyári szünetben 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak. A programra az önkormányzatok, azok intézményei, valamint mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek. Egészen augusztus végéig nyújthatják be a támogatásra vonatkozó kérelmüket. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
2: 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon, egyre többen választják a fent adható aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyébként gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
1: Holnaptól igazi nyári időnk lesz, de ma még lehetnek felhők az égen, és keleten, északkeleten záporok is előfordulhatnak, és sokfelé megerősödik a szél. 26-31 fokot mutatnak a hőmérők, késő este pedig 16-24 fok valószínű. Holnap már sok napsütés várható, mérsékelt marad a légmozgás, és 27-32 fokig melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén is napos időben bízhatunk, vasárnap lehetnek csak frissítő esők, és rikkasztó lesz a hőség, 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Az a stikában a paplan alatt azért csak ránéztél valamelyik streamre, nem? Az elvonulás alatt is. Most már minden, és ha túl vagytok rajta, bevallhatod az asszonynak így adáson keresztül.
4: Nem beszéltek ebben az idősában arról, hogy mi volt a paplan alatt, ne haragudj. Tehát nem is értem, hogy miért hozott fel.
3: Sem gondoltam hátra.
4: Meg fognak büntetni minket, ha erről beszélek.
3: Ne, Isten menj, nem, én szigorúan a futball VB-n és a te takaró alatti titokban meccsnézési szokásaidnak az összefüggésében tettem fel ezt a kérdést, de nem akarsz
4: megnéztem a takaró alatt Messit.
3: Mert akkor, hogy csak Messi látszik, ugye? Na, jó, DJ Fendi a lemez, játszok mögött. Szerda van, úgyhogy még egy órán keresztül pop és rádiós lágerek itt a Best-en a Night Shift-ben.
0: Best

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ FMD.
1: Egy nagyon gyors elérhetőséget, légy olyan kedves, mert hogy nálad
2: minden ugyanaz. Tényleg gyors lesz, mert DJ FMD mindenhol, főleg a Mixcloudot ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, ahol egyébként a többi Best FM DJ mixei is jó részt azért fellelhetőek, mindenkinek a saját neve alatt. Az én nevem az DJ FMD a Mixcloudon is.
1: Így gyorsan elmondjuk a többieket, ugye Lauer & Canard hétfőn a House klasszikkal, Hangya Nagyhával. Ő ugye kedves a funky, akkor ugye DJ Fendi, DJ Fendi.
2: Mert ilyen nagyképpű, hogy nagy hába néve, nagy hába néve.
1: Hangya. Aztán DJ Miller Hun, csütörtöki rezidensünk a Dance Mixekkel, szombat DJ Slim Fit Hun, ugye Slim Fit Szabi, szintén Hun és hip-hopot és R&B-t pörget, és a DJ Németi, aki pedig a Chilla Lounge és a Deep House felelős vasárnap.
2: És neked?
1: Nekem meg DJ Whiteboard, ilyen egyszerű, mixcloud.com.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb pop zenékkel. A Best FM-en.
1: Ha már foci meg Shakira, ugye, akinek azért volt némi kötődése a futballhoz, és nem csak azért, mert megcsinált ugye az egyik VB himnuszt, a Vaka Vakát, hanem ugye hát a Pikének volt ő? Nem, hogy hívják?
2: De
1: meg hát volt nekik itt egy ilyen kis adó be nem fizetéses története.
2: Felmentették állítólag.
1: Nem simán felmentették. Ugye, ugye az volt, hogy valahogy úgy van a spanyol adózás, hogy neked, ha X napot bizonyítottan eltöltesz ott, akkor te már rezidensnek számítasz, csak neked oda kell adózni. És akkor ezt állítólag 12 és 14 között a Shakira nem teljesítette. Úgyhogy megbüntették, de ügyes a Shakira, mert hogy kellett volna neki fizetni, nem tudom, X-et, és akkor 1/5 X-et, azt mondták, hogy ha befizeted az 1/5-ét, akkor jó van, akkor rendben vagyunk. Nem is értem, mindegy.
2: De ilyen itthon is van egyébként.
1: Mi nem az egészet kérik, hát annyival tartozik.
2: Mert azt lehet, hogy mérlegelték, hogy beleálljanak egy perbe, amit lehet elvesznek, és nem kapják meg, vagy az 1/5-öt biztosan megkapják.
1: Na ne várjál, és akkor jött az ügyvéd, aki meg hát megnézte a korábbi éveket, ahol meg hát bizonyítottan nem töltött annyi időt a Shakira Spanyolországban, neki oda kellett volna adózni, úgyhogy azt most ezt visszaigényelték, tehát többet kaptak vissza, tehát hogy az X helyett befizetett 1/5 X-et, cserébe most visszakapott 3 X-nyit a spanyol államtól.
2: Hú, hát a spanyol adóhatóságnál is most azért lehetnek.
1: Tehát én csak annyit tudok mondani, kedves Shakira, hogyha esetleg valamikor úgy döntesz, hogy az énekes karriert megszakítod, mint adószakértő, számítunk rád.

0: játszóknál. DJ FND.
1: Igen, hogy megállapítottuk így két gitárpengetésből, ezt hogy szeretjük mind a ketten?
2: Igen.
1: A jó Martin. Martin Solveig és a Jealousy, ugye? Aki meg szereti a pop és rádiós lágereket, hát egyrészt van egy rossz hírem, mára ennyi, viszont van egy jó hírem, jövő szerdán ugyanígy, ugyanitt, ugyanígy Jeffivel.
2: Innen folytatjuk.
1: Úgyhogy innen folytatjuk.
2: Már nem biztos, hogy ezzel a dala, de...
1: Ne valami hasonlóan kellemesen, jó van. Effi, én nagyon szépen köszönöm, jövő héten várunk vissza.
2: Úgy legyen.
1: Hello.
2: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Alkalmasak a fürdőzésre a nagy tavaink, afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznókat találtak hazánkban, holnaptól egyre tikkasztóbb lesz a hőség. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége, az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek a többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Ezt mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
3: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. A mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
2: Rengeteg szemetet gyűjtöttek össze a Tiszatóból az önkéntesek. Most tartották a 7. Tiszatavi PET kupát, amelynek keretében a Tiszafüred dínyés háttérséget takarították ki. 3 nap alatt több mint 10 tonna hulladékot haláztak ki a vízből. A kommunális hulladékot az esemény támogató MOHU segítségével szállítatja el a PET kupa egyesület. A szemetet még szétválogatják, és amit lehet, azt újrahasznosítják a hazai hulladékfeldolgozó cégek. Újra felbukkant hazánkban az afrikai sertéspestis. Ezúttal Tatabánya térségében 2 kilőtt vaddisznóban azonosították a vírust a Nébih szakemberei. Ezzel a vírus átlépte a mesterséges határnak számító M1-es autópályát, így a térségben járványvédelmi előírások léptek életbe. Közben Debrecenben is kimutatták a vírust egy vaddisznónál, emiatt Hajdú-Bihar-Vár megye teljes területe továbbra is a fertőzött kockázati besorolás alá tartozik. Az afrikai sertéspestis egyébként emberre nem veszélyes, a vírus kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat képes megfertőzni. Elfogyott a sör Bostonban a skótok miatt. Vasárnap csapott össze a skót futballválogatott és Haiti csapata a foci VB-n, a szurkolók pedig minden csepp sört megittak szinte a város valamennyi kocsmájában. A tulajdonosok azt mondták, hogy a skótok egyetlen hétvége alatt 4-szer annyi sört ittak meg, mint az amerikaiak egy 4 napos július 4-i ünnepi hétvégén. Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Beléd szerettem, ez van, As Long As You Love Me, szerelem, minden erről fog szólni a következő órában. Már igazából a világ nagy részében mindig is minden a szerelemről szól. A Backstreet Boys, Rúzsa Magdi és Geszti Péter is, én majd Péter Fiborival, Whitney Houston és George Michael után az If I Told You That-tel indítjuk ezt az órát.
4: Ez a Night Shift a Best

Ezt nem a legjobb zenék. David Guetta a múlt heti három teltházas stadion buliára. Mindhárom napra más-más sztárvendéget hívott föl maga mellé a színpadra. Az utolsó, az záró napon szombaton a Black Eyed Peas volt a fő attrakció, de nem csak azokat a dalokat játszották, amelyeket közösen készítettek, I Got a Feeling például, hanem ezt is pörgette David Guetta.

Best FM a legjobb zenék a megjelenés évében, és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagy lemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazáson minden idők második legrosszabb brit albuma lett a Stars. Jön a címadatal itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogy mely film szerepével azonosítják leginkább a legendás francia színész Jean-Paul Belmondot. Azt hiszem arra válasz az, hogy 22-ben az állami tiszteletadás mellett történt temetésén a Profi című film zenéjére vitték a koporsóját. És ugyanezt a filmzenét dolgozta át a Black Attack, a most érkező Heartless című kislemez.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Többet kerestünk áprilisban, mint tavaly. Már a térre készül a magyar közút. A napos időben holnap 32, a hétvégén akár 37 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy a következő napokban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha nem vigyázunk, akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint fontos a fényvédelem, emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
2: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Többet kerestünk áprilisban, mint egy évvel ezelőtt. A teljes munkaidőkben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez pedig több mint 11%-kal több a tavalyihoz képest. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Ez szerint a legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 10 új korszerű teherautóval bővíti a téli flottáját a magyar közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és súszóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. A járművek kezelői külön oktatást kapnak, a gépek pedig a vármegyei igények alapján kerülnek az üzemeltető mérnökhöz. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone miatt nem jár majd hétvégén a kettes metró. A két amerikai színész a Stadionok állomás alagúti részében egy filmforgatáson vesz részt, emiatt a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között nem közlekednek majd a szerelvények, helyettük pótlóbuszok viszik az utasokat. Arnold Schwarzeneggert egyébként sokan látták az elmúlt napokban a fővárosban, több budapesti helyszínen is feltűnt a bicikliével. Holnaptól igazi nyári időnk lesz, de ma még lehetnek felhők az égen, és keleten, észak-keleten záporok is előfordulhatnak, és sokfelé megerősödik a szél. 26-31 fokot mutatnak a hőmérők, késő este pedig 16-24 fok valószínű. Holnap már sok napsütés várható, mérsékelt marad a légmozgás, és 27-32 fokig melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén is napos időben bízhatunk, vasárnap lehetnek csak frissítő esők, és rikkasztó lesz a hőség, 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Damien Ferenc úgy lesz itt velünk a következő órában, hogy igazából itt sem lesz, mert hogy majd a Bergendi féle darabokra törted a szívem átdolgozásával a Halott pénz érkezik, a Szabadság vándorait pedig Ember Márknak és Töröcsik Franciskának köszönhetjük majd 9 és 10 óra között. Az órát Lauren Wolf indítja, jön a No Stress.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék 15 albumán és az elmúlt 40 évben összesen csak 5 olyan dalt készített Madonna, ami egy-egyben átdolgozás. Egy régi dal, picikét újra hangszerelt változata, de a szöveg érintetlenül maradt. Hogy az új album, a júliusban megjelenő 16. Confessions 2 fog-e majd tartalmazni ilyet, azt egyelőre nem tudni. Úgyhogy ebből a bizonyos 5-ből érkezzék most az egyik Don McLean American Pie című dalának Madonna verziója itt a Best FM.

FM a legjobb zenék Sikén saját karrierjének indulását első kislemezének megjelenésétől az 1996-os Offshore-tól számítja, ami azt jelenti, hogy igen, idén ünnepli 30. évfordulóját DJ-ként és producerként, és ezt egy nagyszabású show-val fogja majd augusztus végén megünnepelni a londoni Royal Festival Hall-ban, ahol természetesen a legnagyobb Sikén klasszikusok is felcsendülnek majd. Ez is jön a Love on the Run.

Best FM, a legjobb zenék, hogyha tényleg volt is itt-ott futó záport zivatar a mai napon, ahogy azt ígértek korábban a meteorológusok, ezt holnapra el lehet felejteni. Holnap már napvédőkrémmel, napernyővel és mindenféle hasonló védőfelszereléssel tessék készülni. 32 fokos nappali maximum, és ugyan lesz egy picike felhő az égen, de ettől függetlenül azért magas UVB sugárzásra figyelmeztetnek mindenkit a meteorológusok.

Best FM a legjobb zenék. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnnek a védett árak a benzinkutaknál. Bértámogatást kapnak a diákmunkásokat foglalkoztató cégek. Holnap sok napsütés és 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. A héten várhatóan 10-15 forinttal a védett árak alá csökken a benzin és a gázolaj ára is, ezért a kormányülésen arról döntöttek, hogy kezdeményezik az erre vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszüntetik az intézkedést. Erről ír a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint az, hogy eddig rögzített árakon lehetett tankolni, havonta 50 milliárd forintba került. Az előző kormány idén márciusban vezette be a védett árakat, azóta a magyar rendszámú autósok a benzin literjéért 595, a dízeléért pedig 615 forintot fizettek a kutakon. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában, a légkondicionálók helyes használatára hívta fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége ne legyen több 8-10 foknál. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, ugyanis a klímák könnyen megfázást okozhatnak, de az ízületeink is megfájdulhatnak, sőt a szemünk és a torkunk is begyulladhat miattuk. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, vagyis bértámogatást adnak azoknak a munkáltatóknak, akik a nyári szünetben 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak. A programra az önkormányzatok, azok intézményei, valamint mezőgazdasági erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek. Egészen augusztus végéig nyújthatják be a támogatásra vonatkozó kérelmüket. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
2: 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, hogy olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
1: Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ugyan már csak 3 tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Ugye ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-ét. The Pussycat Dolls, Buttons, ezzel indulunk.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: chill, Bobby. We're just getting started.
1: Best FM a legjobb zenék, ahol a napló kinyílik, ugye szokták mondani. Hát úgy néz ki, hogy most a népsor elejéről válogatunk. Volt itt már Christina Aguilera, az Aqua, most jön az Ace of Base, aztán hamarosan Avril Lavigne is érkezik itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon-nagyon meg lennék lepődve, hogyha az előző évekkel, illetve az előző nyarakkal ellentétben idén-nyáron Ibizán nem tűnnének majd fel a Sugar Babes tagjai egyszer, kétszer, többször, majdnem minden hétvégén Ibizán. Jön az Overload!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol sajtó is megírta, hogy elkészült végre a várva várt új Jamiroquai nagy lemez, már a mastering folyik, szóval heteken belül remélhetőleg mindenkinek elérhető lesz a komplett új Jamiroquai album. Addig is egy klasszikussal, a Kent Hittel indítjuk a mai utolsó órát itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best-en.

legjobb zenék. A most érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely!

Best FM a legjobb zenék. Az már régóta lehet tudni, hogy 50 Centnek nem csak a zenélés az egyetlen bevételi forrása. Érdekelt az ingatlan bizniszben, van befektetése igetett szesz, likőrök és pesgők gyártásában, egy optikai startupba is befektetett, tévés és filmes produkciói pedig most már akkorára nőttek, hogy saját stúdiót épít. Jelenleg is zajlanak a munkálatok, és 2027-ben lesz majd állítólag a G-Unit Studios teljesen készen ahhoz, hogy a saját elképzeléseit ott tudja majd megvalósítani Louisianában. 50 Cent érkezik az In The Club-ban, itt a Best.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt mára a szerda. Holnap csütörtök. Mi meglepő. Ami azt jelenti, hogy az estére majd 120 percnyi dance zenével rúgjuk rá az ajtót. Érkezik majd csütörtöki rezidensünk DJ Miller és Álmáz játszók mögé. Szóval ennyi volt mára a Night Shift. Jön a Sweet Escape, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.